0: Super Larsen, la radio du Brivador Forez, la radio qui va du Brivador jusqu'au Forez, sur le 101 FM, en web radio et en podcast, même dans la montagne.
1: De kilenc rajka a muzsik állt a fülemben, azt sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, talá, ádri, de talá, oj, de rá, talá, nála, de rit, nála. Oj, talá, na, te, de rit, nála, talá, ányá, ányá, de rit, nála, de talá, de rit, ányá, ódri, de talá, et, ádri, de la, de ányá, te, rit, talá, nála, de rit, nála. Oj, de la, ya, da, ya, da, de ya, de rit, da, ya, ya. Oj, te, de, da, ya, de rit, da, talá, ya, te, rit, Hey, kincsem drága, kincsem a fazékba, semmi sincsen, bizony istek a melon feleségem. Hogy diri da ta la la la, ala di da, et ra da ri di na na ri di na ya. Hogy a diri da ta la la, et ta la ri da na da, et